Riput boga stadion sorangan mah main di mana karep. Riput boga stadion isuk dimulai diajak teboga stadion lah ngaribulkeun aja.